Du hast mich. Du hast mich.

0: megfejtést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hidegfront. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asztálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asztály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem őszte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium

0: a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 145 új tankönyvet rendelhetnek az iskolák, védjük kedvenceinket a kullancsoktól, átmenetileg csökken a hőmérséklet. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádióknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfiatestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az

0: Mink lesz a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat és jó munkát, vagy éppen pihentető hazatérést kívánok, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Senki nem mondhassa azt a tat, hogy én nem szóltam előre, hogy kettőt pislantunk, háromszor kiszárad a Duna, és már itt is van az augusztus 20-a. Ugye? És akkor randából azt lehet mondani, hogy ennyi volt a nyár. Na de nem akarok én itt károgni, főleg hétfő reggel nem akarok károgni, ezért csak inkább figyelmeztetném azokat, akik még nem engedték meg maguknak azt, hogy szabadság, hogy mindenféleképpen tegyék meg. Persze ez bármikor meg lehet tenni, csak van egy ilyen furcsa szokásunk, hogy ebben a június, július, augusztus triumvirátusban próbáljuk meg lerendezni. Na, úgyhogy augusztus 20-ai hét, ez egyben azt is jelenti, hogy már ledolgoztuk, vagyis egy hétfő-kedd szerdáról beszélgetünk, igazán kis kurtácska.

ennek megfelelően igazodjunk hozzá. Én majd természetesen hozom a történeteket. Hú, van itt minden. Kilépés a Genesisből, egy zseniális videóklip, vagy éppen egy véget ért fesztivál. És persze hozom a zenéket is. Úgyhogy 103.9 Rock FM, rögvest majd ZZ Top, Taurus, kezdéstek meg Mr. Kravitz. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát nem merem megkockáztatni, hogy mi van a Vidámparki felüljárón. Bízzunk a legjobbakban. Az biztos, hogy a második kerületben a Törökvész úton még megvan a sávzárásunk, illetve az útszűkület is megvan a Margit körúton, Csalogány utca közelében, mint ahogy a Könyves Kálmán körúton is megvan a sávzárás a Mester utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Na, itt is van a jóképű fél hetünk, ezen a héten először, és természetesen kedves Rékák, és kedves játszintok, hát nagyon boldogot, így augusztus 17-én, áldás, békesség, málnás, édesség, és akkor a hírek után meg majd megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások a mai napra. Jó, mi történt például a Nirvana házatáján? No, meg zenélünk is, hírek után majd jön a Queen. She's a killer, Queen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hidegfront. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asztálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asztály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem őzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Hogyha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hidegfront, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Szóval augusztus 17-e elég virtuóz nap a rock történelemben. Például 1960-ban a Beatles Annapolis lépett fel először hivatalosan a németországi Indra Clubban. Ez a 48 éjszakás fellépés sorozat kovácsolta őket profi bandává. Aztán milyen érdekes, hogy 62 volt az, amikor ugye Ringo Starr hivatalosan is csatlakozott a Beatleshez. 69-ben meg Annapolis ért véget a Woodstock Fesztivál, bár hivatalosan ugye 3 napra tervezték, a csúszások miatt augusztus 17-én vasárnap még javában zajlottak a koncertek, például The Who, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Annapolis lépett fel, valamint a Crosby, Stills, Nash & Young. És még egy érdekesség, 1975, Peter Gabriel Annapolis lépett ki a Genesisből, az énekes ezen a napon jelentette be távozását, ma meg egyben azt is, hogy akkor ő most szóló karrierbe kezdene. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, akkor zenéljük!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát nem merem megkockáztatni, hogy mi van a Vidámparki felüljárón. Bízzunk a legjobbakban. Az biztos, hogy a második kerületben a Törökvész úton még megvan a sávzárásunk, illetve az útszűkület is megvan a Margit körúton, Csalogány utca közelében, mint ahogy a Könyves Kálmán körúton is megvan a sávzárás a Mester utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 145 új tankönyvet rendelhetnek az iskolák. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Átmenetileg csökken a hőmérséklet. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádióknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát a vízállásunk sajnos változatlan, az időjárásunk még találgatja magát, de szerintem már egyértelműen érezteti hatását egy pici őszies hangulat. Na ezt csak ilyen vészharangként mondom, hogy itt a nyár vége lassan, kedves, még nem pihentek, tessék elmenni, a héten 20-a van. Szóval ez volt az a nap 1991-ben, amikor a Nirvana leforgatta mindössze 50 ezer dollárból a rocktörténelmet alaposan megformáló Smells Like Teen Spirit videóklipjét. A statiszták nem hivatásos színészek voltak, a zenekar Los Angeles-i koncertjein és a helyi rádióban osztogattak szórólapokat, amelyeken ez állt: a Nirvánának szüksége van rád a legújabb videóklipjéhez, legyél 18 és 25 év között, és hozd magaddal egy gimis ruhát. A klip végén látható tombolás és felszerelés teljes szétverése, na az nem volt megrendezve. Egyébként egy kaliforniai stúdióban forgattak, a tervezetnél sokkal tovább, több mint 12 óránál tartott. A tinédzsereket bezárva tartották a lelátón, nem hagyhatták el a helyszínt, és a dalt is únásig több tucatszor kellett végighallgatniuk. Hát mondani is kell, hogy végére teljesen lepukkadtak, unatkoztak és dühösek voltak. Kurt Cobain meggyőzte a rendezőt, hogy engedje be a tömeget a küzdőtérre pogózni. Na, amint a kamerák elindultak, a rajongók kiadták magukból az egész napos feszültséget, és szó szerint darabokra szedték a díszletet. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM. 7:30, kedves Rékák és kedves Jácintok, továbbra is érvényben van a boldog névnapot üzenet, úgyhogy kedves ismerősök, ne feledkezzünk meg róluk. Jönnek a hírek, információk, aztán megnézzük, hogy a születésnaposok kivel vagy mivel tudnak elbüszkélkedni. Apropó, boldog születésnapot mindenkinek, kedves augusztus 17-eiek. Hírek után pedig majd AC/DC.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Emberfeletti munka folyik Pakson, megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program kidolgozása, változékony idő lesz ma. Demeter Dia vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint. Orvosokat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. A vasárnap hajnali busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél nem csak új lakások építése, hanem közösségi terek és megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása is. Hosszú távon egy fenntartható, professzionális bérlakás piacot hoznának létre, amelyhez 550 millió eurós uniós forrás és 2 milliárd forintos banki finanszírozás biztosíthat alapot. Kezdődik a nyitott portanapok, a programsorozat Szatmárberegben indul augusztus 22-én. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat. A szilva áll majd középpontban, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a belőle készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. A nyitott portanapok október 4-ig tart, idén összesen 19 térségben várják az érdeklődőket országszerte. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát, kedves születésnaposok, egyrészt boldogot, másrészt meg kicsit irigykedem, mert azért Robert De Niroval egy napon születni szerintem az menő. Bizony, a mai születésnaposunk a kétszeres Oscar-díjas színész, hát akinek sorolni lehetne napnyugtáig a mester műveit, amikkel beírta magát a filmezés történetébe. Azt nem tudom, tudtuk-e, amikor megkapta ugye a taxisofőr szerepét Martin Scorsese-től 76-ban, akkor nem bízta véletlenre a felkészülést, kiváltotta a hivatalos New York-i taxis engedélyt, heteken keresztül napi 12 órában melózott, valóban utasokat szállított, miközben a forgatókönyvet tanulta a fuvarok között. Tehát a híres tükör előtti monológiát teljesen improvizálta, a forgatókönyvben csak annyi állt, hogy Travis a tükörben néz. Egyébként mindig is híres volt arra, hogy a fizikumát is teljesen tönkretette egy-egy hiteles alakításáért. Emlékszünk a rettegés fokára? Persze, 91. Max Caddy, ugye a pszichopata bűnöző szerepéhez kifizetett egy fogorvosnak $5000, hogy szándékosan csúnyítsa el és roncsolja szét a fogait. Ez nagyjából négyszer annyiba került aztán helyreállítani. De például a Dühöngő Bika 80-ban Jake LaMotta megformálásához először kigyúrta magát, majd a film utolsó harmadára a kiöregedett sportoló bemutatásához rekordidő alatt 27 kilót hízott. 103.9 Rock FM, úgyhogy így kedves születésnaposok, Robert De Niro! Hát egy zseni, maradjon velünk még sokáig. Na, zenéljünk!

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát nem merem megkockáztatni, hogy mi van a Vidámparki felüljárón. Bízzunk a legjobbakban. Az biztos, hogy a második kerületben a Törökvész úton még megvan a sávzárásunk, illetve az útszűkület is megvan a Margit körúton, Csalogány utca közelében, mint ahogy a Könyves Kálmán körúton is megvan a sávzárás a Mester utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Még bejelenthetők az aszálykárok. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Hideg front vett véget a kánikulának. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az aszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
10: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
9: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Rock FM, kedves rékák, kedves játszintok, boldogat, remélem az utakon minden rendben, remélem éppen a szabadság nevű célirányba halad mindenki ezen a kis rövidke héten, ami 20-ára ejteti a csütörtököt. Találtam még egy érdekességet egyébként a Nirvana klip kapcsán, hiszen megemlítettük, hogy a mai napon forgatták le a Smells Like Teen Spirit legendás videóklipjét. A klipben van ugye egy unottan felalás söprögető takarítónő. Ez Kurt Cobain ötlete volt, és a legenda szerint ez egy fricska lett volna a mainstream kultúrának, és egyben utalás Kurt Cobain tínédzser korára, amikor egy ideig valóban takarítóként dolgozott a saját egykori középiskolájában, hogy pénzt keressen a zenekari felszerelésekre. Azért ez menő. Egyébként a rendező, akit úgy hívtak, hogy Samuel Bayer, egy sokkal sterilebb, letisztultabb verziót vágott össze, amivel azonban Cobain rendkívül elégedetlen volt, úgyhogy maga utazott el Los Angelesbe, átvette a vágást, és ő rakta be a klipbe azt a híres utolsó pillanatban rögzített közeli felvételt, ahogy az arca szinte teljesen elmosódik, és grimaszol a kamerába. Ez a nyers verzió lett végül a végleges, amit aztán az MTV színné játszott. Hát hiába a stílus, a stílus. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jönnek is a hírek, információk, aztán majd egy legendás fesztivál záró napjáról, és persze zenélünk. Jön majd a Kiss.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM.
2: Ösztöndíjra pályázhatnak a fiatal önkéntes tartalékosok. Újabb városok kerültek a MÁV Plusz térképére. Több helyen lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé. Ezeket az iskolák már meg is rendelhetik az új tanévre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél, hogy korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan segítő eszközök álljanak a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádióknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfüggönytestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plusz applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szabadságolást, pihenést erre a rövidke hétre. Egyébként pedig 8. hó 17-e a dátum. Szóval ez volt az a nap, amikor 1969-ben a rock történelem, hát azóta is legismertebb fesztiválja elhozta a legkaotikusabb pillanatait. A hatalmas esőzések, a technika, a leállások és a sár miatt a program teljesen felborult. Így a vasárnapra tervezett koncertek egy része hétfő reggelig elhúzódott. Hát ez volt Woodstock. Bár Jimi Hendrix fellépése a fesztivál legmeghatározóbb szimbóluma lett, a valóságban kevesen látták élőben. Hendrix a csúszások miatt vasárnap este helyett csak hétfő reggel 9-kor tudott színpadra lépni. Az milyen lehetett egy ilyen fesztiválon hétfő reggel 9-kor? Ki van ébren? A fesztivál fénykorában jelenlévő 500 ezer emberből ekkora már nagyjából 30 ezeren maradtak, mert hogy a többieknek haza kellett menni melózni. Itt hangzott el a torzított amerikai himnusz. Joe Cocker, a brit énekes vasárnap kora délután lépett színpadra és élete fellépését nyújtotta. Ugye amikor is elrekettelte a Beatles With a Little Help From My Friends című dalát, és hát katartikus ovációt okozott ezzel. Befejezte az utolsó hangot, trópusi erejű felhőszakadás és vihar csapott le a fesztiválra, kénytelenek voltak a szervezők órákra leállítani mindent. Na és akkor még ott volt a The Who is. A brit rockband a fellépése sem volt feszültségmentes, hajnali 5 óra körül jártak, amikor egy Abbie Hoffman nevű politikai aktivista felrohant a színpadra, megragadta a mikrofont, és egy bebörtönzött költő szabadon bocsátását kezdett tüntetni. Pete Townshend, a The Who gitárosa dühében a gitárjával egyszerűen leütötte a színpadról, majd még azt is hozzátette, takarodj a színpadomról, bárki vagyis, megöllek, ha még egyszer feljössz. Hát azért ez nem annyira volt kompatibilis a hippi kultúrával, de nézzük el, voltak itt feszültségek. 103.9 Rock FM, na zene.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Hát nem merem megkockáztatni, hogy mi van a vidámparki felüljárón. Bízzunk a legjobbakban. Az biztos, hogy a második kerületben a Törökvész úton még megvan a sávzárásunk, illetve az útszűkület is megvan a Margit körúton, a Csalogány utca közelében, mint ahogy a Könyves Kálmán körúton is megvan a sávzárás a Mester utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rockrajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Emberfeletti munka folyik Pakson, orvosokat küld Magyarországra a lengyel kormány, az Alföldön lesz a legmelegebb. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centi és apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint. Orvosokat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. A vasárnap hajnali busz tragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsori szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél nem csak új lakások építése, hanem közösségi terek és megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása is. Hosszú távon egy fenntartható, professzionális bérlakás piacot hoznának létre, amelyhez 550 millió eurós uniós forrás és 2 milliárd forintos banki finanszírozás biztosíthat alapot. Kezdődik a nyitott portanapok, a programsorozat Szatmárberekben indul augusztus 22-én. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat. A szilva áll majd középpontban, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a belőle készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. A nyitott portanapok október 4-ig tart, idén összesen 19 térségben várják az érdeklődőket országszerte. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, ebből kora délutánig csak helyenként, főleg az északi részeken alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenhol több órára kisüt majd a nap, a legmelegebb a délalföldön lesz, itt sokáig csak fátyol felhők lesznek az égen. Késő délutántól aztán mindenhol erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok, élénk lesz a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-37 fok lesz, aztán visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép napot, kellemes nyaralást annak, akit érint, aki dolgozik. Ő se vigye túlzásba, éljenek a rékák és a játszintok, én meghozom a zenéket. Mindjárt ZZ Top, addig viszont még itt a Stones.

zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. Hey, hey, hey, hey, hey. És a legjobb magyar rockzenék.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Nehéz napok várnak az allergiásokra, több helyen kell forgalomkorlátozásokra számítani, felfrissülést hoz a hidegfront. Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az asztálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az asztály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra. Hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem őzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
9: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
8: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, hát bizony augusztus 17-e van már, ezen a héten lesz ugye augusztus 20-a, közeleg a hosszú hétvége, meg hát a hangulat is nagyon-nagyon jó, hát no pláne, mert hogy még mindig valahol a szünidő van, úgyhogy ezt még így kielvezzük ezen a héten mindenféleképpen, aztán utána majd meglátjuk, egy a lényeg, hogy maradjunk együtt, hallgassuk a legjobb rockzenéket, akár online stream is, www.rockradio.hu. Az biztos, hogy még mindig gondoskodunk a napvédelemről, még ha felhős is az ég, és egyébként, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, 5 másodpercre sem, valamint sok-sok vizet iszunk. Na hát, akkor jöhet a Scorpions, akik idén voltak már itt nálunk, mert ugye ők tavaly lettek 60 évesek, és ezt megünneplendő elindultak egy turné körútra, és június 20-án itt is jártak. Hát jöjjenek még, várjuk őket szeretettel, ez a Scorpions, és egyik legszebb power balladájuk, Send Me an Angel.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelete, a Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvíz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Itt Billy Idol és a White Wedding.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM és egy jó Metallica, na az mindig jó, ugye ők voltak nálunk június 11-én és 13-án, két fantasztikus koncertet adtak, két-két különböző setlisttel, két-két különböző erőzenekarral, és valami egészen frenetikus élmény volt, és tovább pörögnek, tovább pörögtek, de az, hogy ők most már szinte 4 éve úton vannak, azt egyetlen egy dalnak köszönhetik, illetve egy sorozatnak, de meg persze jó 50 éves munkásságuknak is, de alapvetően ilyen a világna, valljuk be, Master of Puppets, amely a Stranger Things című sorozatban csendül fel, és ők abban a pillanatban olyan robbanásszerűen betörtek a köztudatba, még a fiatalabb generációnál is, hogy az, ami egészen elképesztő, mindenki a Metallicát akarta meghallgatni, és a Master of Puppets végre még videóklipet is kapott, ugyanis a dal eredetileg 1986-os, akkor jelent meg, és azóta sem volt videóklipje. Azóta ők kiadtak M72 címen egy új lemez, elindultak erre a turnéra, 4 éve úton vannak, és reméljük, hogy még, mit tudom, pár év múlva visszatérnek hozzánk. Ez a Metallica és a Master of Puppets.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell!
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, hétfő lett, hát augusztus 17-e hétfő, nem sok van már vissza a nyárból, de ami vissza van, azt mi fantasztikus hangulatban töltjük, annál is inkább, mert hogy érkezik a hosszú hétvége, ugye augusztus 20-a kapcsán, és egyébként meg, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit, sok vizet iszunk, vigyázunk a napvédelemre, még akkor is, ha felhős az ég, és hogyha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, 5 másodpercre sem, valamint online streamen is hallgatjuk a rádiót és a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu. Most például a Queen együttest, akiknek 1977-ben jelent meg a News of the World című lemez egyik legnagyobb slágereként a most következő dal, a We Will Rock You mellett a két dal egyszerre egy dupla A oldalas kislemezként jelent meg. Szerintem ezt mondani se kell, mert hogy ez egy rock történelmi darab. Hogy melyikről van szó? Hát nyilvánvaló, hogy ez a We Are The Champions.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és egy igazi rock történelmi darab a továbbiakban is. 1969-ben jelent meg a Led Zeppelin Hole of Love című kislemeze. A Led Zeppelin 2-es lemezén, ugye az ő első 4 lemezük, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, nincs neve, vagy hát ez a neve. Az Egyesült Államokban aranylemez lett, miközben Nagy-Britanniában kislemezként egyáltalán nem jelent meg, mert a Zeppelin menedzsmentje nem akarta, hogy a zenekar dalait rövidített single-ök formájában adják ki. A dal lelke természetesen az a bizonyos Jimmy Page riff. Page elmondása szerint 1968 nyarán találta ki, méghozzá egy lakóhajón a Temzén, és nem akármilyen riff lett belőle. 2014-ben a BBC Radio 2 hallgatói minden idők legjobb gitárriffjének választották, de van egy elég komoly névsor. A Q magazin a harmadik helyre sorolta a 100 Greatest Guitar Tracks listán, a Rolling Stone 11. helye a legjobb gitárdalok között, VH1 minden idők harmadik legjobb hard rock dala, Rolling Stone 500 Greatest Song of All Time a 75. hely. És még egy apróság, a középrész furcsa földön túli hangjaihoz Jimmy Page tereményt is használt. Hát, mint Dr. Lecter. Na, ez a Led Zeppelin és a Hole of Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Peter Gabriel-lel folytatjuk meg a Sledgehammer-rel, amely 1986-ban jelent meg Peter Gabriel Szó című albumának első kislemezeként, és végül ez lett karrierje legnagyobb amerikai slágere. Az Egyesült Államokban felment a Billboard 600 első helyére, Kanadában szintén number one lett, ahol 4 hétig vezette a listát, Nagy-Britanniában pedig a 4. helyig jutott. A dal egyik legjobb sztoria, hogy Gabriel eredetileg nem is erre az albumra szánta, már 1984 körül dolgozott rajta, aztán félretette, majd a Szó felvételeinek vége felé újra elővette. Manu Katché dobos már majdnem taxiba ült, hogy hazamenjen Párizsba, amikor Gabriel visszahívta, hogy még ezt az egy számot vegyék fel, de a dal igazi kulturális atombombája a klip volt. Peter Gabrielt képkockáról képkockára animálták, és az eredmény 9 MTV Video Music Awards egyetlen egy este alatt, ami rekord lett egy videóklip számára, emellett megnyerte a Brit Awardot a legjobb videóért, a dalt pedig 3 Grammy-re is jelölték, az év felvétele, az év dala és a legjobb férfi rockénekes kategóriában, és még egy durva adat, a Time szerint a Sledgehammer minden idők legtöbbet játszott videóklipje lett az MTV-n. Peter Gabriel, Sledgehammer.

Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik tovább, még pedig mindenkinek kellemes hétfő délutánt kívánok. Hát itt az augusztus 20-ai hét, a hosszú hétvége közeleg, és mindenki gondoskodik a napvédelemről, akkor is, ha felhős az ég, mindenki sok vizet iszik, illetve ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, hogyha 5 másodpercre gondolnánk ezt. Aztán hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, jó pihit, a Judas Priest-tel folytatjuk, akik 2026-ban európai turnéval járják a kontinens Faith Keepers elnevezésű körútját. A zenekar szeptember 1-én lép fel a Budapest Arénában, és aztán közben a tervek szerint stúdióba is vonultak, és az új lemez már majdnem készen van, úgyhogy azt is várhatjuk nagy-nagy szeretettel. Ez a Judas Priest és a Living After Me.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél pedig útszűkület van érvényben. Plusz 36 29 99 103, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöhet a Rolling Stones dala, egy igazi klasszikus, mégpedig ez az Angie.

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Bed of Nails.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, újra hétfő lett, 17-e van, úgyhogy ez a hét, ez egy rövid hét, mert ez az augusztus 20-ai hét, élvezzük a nyarat, érezzük jól magunkat, ígyunk sok vizet, gondoskodjunk a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az ég, és ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, ha pedig már az autókról volt szó, akkor csak azt tudom mondani, hogy ha valaki elutazott volna nyaralni, akkor online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu, és már is Carlos Santana csapahúrok közé. Ő tavaly volt itt nálunk Magyarországon, 17 év után először, de érkezett volna még a Covid időpontjában is, csak hát ugye akkor értelemszerűen nem tudott jönni, és fantasztikus koncertet adott, úgyhogy mindenki rendkívül elégedett volt vele. Én csak olyan emberekkel találkoztam, aki szuperlatívuszokban beszélt róla, és imádja Magyarországot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha teheti, akkor még vissza fog jönni, mi várjuk szeretettel, ez a Black Magic Woman.

103.9 Rock FM, hát azt írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán 60 és Gyöngyös között is forgalom elterelése kell számítani. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sávelhúzással a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtó ágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet. A 2-es főúton Göd belterületén kábeleket fektetnek a 22-es kilométernél, útszükület van érvényben. A 3-as főúton Kerepes és Kistarcsa között felújítják a járdát, a 22-es kilométernél útszükületre kell számítani, és a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3020999139, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is az Alice in Chains, ez a Wood.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, és már is a Nickelback legnagyobb slágerével folytatjuk, de hát velük kapcsolatban hírek vannak, mégpedig bejelentették, hogy 2026. október 30-án jelentetik meg Everything Under the Sun című új albumukat, amely már a kanadai banda 11. stúdiólemeze lesz. 4 évvel követi a 2022-es Get Rolling, a produceri munkát pedig a régi alkotótárs Chris Basford és Chad Kroeger közösen végzi. Az új korszak egyben kiadóváltást is jelent, ez lesz a Nickelback első albuma a Virgin Music Groupnál, miután az előző két lemezük még a BMG-nél jelent meg. Az albumot júliusban jelentették be a Rattle the Cage című dallal együtt, és itt jön az egyik legjobb rész, a számban vendégként gitározik John Five, aki ugye jelenleg a Mötley Crüe gitárosa. A lemezre felkerül a Bones for the Crows is, amelynek története jóval korábban kezdődött, a dal már 2023-ban szerepelt a Dungeon Hunter 6 videójátékban, de önálló kislemezként csak 3 évvel később adták ki. Hát nagy szeretettel várjuk ezt az albumot, addig pedig egy igazi klasszikus, ők a Nickelback.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a hétfői rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, a 17. napjánál járunk augusztusnak, 2026-ban mindenképpen, és hát ugye ez lesz az a hét, amely rövidebb lesz, pont az augusztus 20-a miatt, úgyhogy jövöget a hosszú hétvége, azért még úgy néhányan szerintem benne vannak a nyaralásban, és akkor itt jegyezném meg, hogy bennünket online streamen is lehet hallgatni, a www.rockradio.hu-n. Egyébként sok vizet iszunk, és még

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, na nézzük az időjárást. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok, az északi északnyugati szél több felé élénk, erős marad, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk. Ez még mindig nagyon-nagyon kellemes, és hát jöjjön akkor az idepasszoló AC/DC Thunderstruck.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM. Na hát akkor ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és egy nappal közelebb kerülünk a hosszú hétvégéhez. Én pedig várok holnap is mindenkit nagy-nagy szeretettel, és egy fantasztikus Rock délelőttel, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Scorpions és a No One Like You.

Nikola után, de szerintem erre titkon már az is vágyik, aki imádja a 35-38 fokokat, bár lehet, hogy az utóbbit 38 körül már nem lehet annyira imádni napimádóknak sem. Szóval itt van a hidegfront hétfőn, és itt van a zápor zivatar, ami főleg délután és este fordulhat elő az ország legtöbb helyén, Budapesten is, a vonzás körzetben is, a hidegfront pedig kedre érezteti a hatását 17 és 25 fokkal, nyilván a 17 az a reggelre vonatkozik. A következő napok pedig időjárástól függetlenül úgy alakulnak, hogy hétfő, kedd, szerda, aztán vasárnap, szombat, és utána megint vasárnap. De ha valakinek úgy könnyebben megegyezhető, hogy 4 darab vasárnap jön augusztus 20-ától, ez is jó. Kellemes délután, Klamancse Krisztián vagyok. You know she comes around.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton, az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél egy sávot emiatt lezártak. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és majdnem 7-es kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon erős a forgalom, telítettek a sávok, de már jelentősebb fennakadások nélkül lehet haladni. Persze ez változhat 10 percről 10 percre is, akár folyamatosan beszámolok róla, hiszen előttünk a hosszú hétvége. Az M3-as autópályán pedig a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni. Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érinti. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Virsai út csomópontban augusztus 22-ig. Útszűkületek Budapesten a 4. kerületben a Fóti úton, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rendváltozás van továbbra is a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre, tehát ez állandó. Jó utat, jó hétvégét, hétfőr is! Balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM az egyik legjobb, legemlékezetesebb Omega dal, pedig ez a 70-es évek vége, és akkor még nem jön a 80-as évek, mert hogy saját bevallásuk szerint is különböző hatások inspirálták őket. A 60-as évek vége beat korszaka, vagy beat rock korszaka, a 70-es években teljesen más stílusok, hiszen volt űrkorszak is, űr rock korszak egészen pontosan, és aztán jön a 80-as évek, és ott nem feltétlenül a pop korszak inspirálta őket, hanem a populáris rock, vagy dallamos rock, vagy aréna rock, stadion rock, bármi hasonlóval behelyettesíthetjük, és az Omega még jön a 90-es években, a 2000-es években is, és így tovább, 50 éves munkásságról beszélünk, akár szigorúan, akár lazán számoljuk. Itt az Oasis és a Don't Look Back in Anger, az egyik szupersláger a 90-es évekből, ez is nagyjá tette őket, és Liam és Noah Gallagher-t milliómossá fontban számolva, ne is tagadjuk a tényeket. Azt viszont nem nagyon tudjuk, hogy mit szeretne az Oasis a jövőben, hiszen tavaly volt nekik koncert körútjuk, nem sok állomásos, de volt, és aztán Európában nagyon-nagyon várták őket különböző helyszíneken, de ugye most már több mint fél év eltelt 2026-ból, és a hivatalos hírek szerint az Oasis ebben az évben nem koncert.

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután eső a láthatáron, méghozzá nagyon sok helyen. Az északi középhegységben és attól még északabbra a határ mentén néhány helyről jelentették, Salgó-Tarján környékéről, Izsófalva környékéről, Bán-Horváti környékéről, hogy az eső az félig meddig csepereg, vagy ennél is intenzívebb. A Balaton környékén, Sümegpápa, illetve Balatonudvari környékén intenzív esőzés van, Körbent környékén dörög és villámlik jelenleg, illetve Gyermely környékén gyenge eső van, ez ugye Budapestről nyugatra található, és még Verőce és Vác térségében is szemerkélő esőről beszélünk. Kishajmáson, Pécs vonzás körzetében zápor, zivatar van, és Görcsöny szintén a déli területeken Pécs alatt délre, itt is zápor, zivatar található. Az Alföldön süt a nap, illetve változóan felhős az időjárás, és a Tiszántúlon is teljesen száraz, úgyhogy további esőkre van esély és lehetőség a folytatásban délután és az este folyamán, és a hideg frontnak köszönhetően ma sem lesz több 30 foknál, holnap pedig 17 és 25 fok között alakul a levegő hőmérséklete. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az M0-as autóúton az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél megszűnt a sávzárás és a torlódás is folyamatosan oszlik. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon a székesfehérvári szakaszon közben baleset történt, a 63-as kilométernél a belső sávot zárták le, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladása és majdnem 5 kilométeres araszolgatásra kell készülni. És az Útinform további információi szerint az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon csak lassabb haladásra kell készülni. Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érinti. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig, útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rendváltozás van múlt hét óta a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre, tehát ez állandó. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM. Ha annyit mondunk, hogy Porál, római négyes, akkor szerintem a rajongók bőven tudják, hogy miről van szó, ráadásul a korszakot is nagyon jól el lehet helyezni 1975 és 85 közé, mert hogy 85-ben megjelenik egy válogatás album, a Porál 1985-ben megjelent kislemez válogatása ez, amely annak a 10 évnek az óriási slágereit gyűjti össze. Hazafelé, ha kedvem tartja, válaszra várva, van egy őszinte dal, Ne állj meg soha, vagy Amikor mellettem vagy, Nincs búcsúzás, Homok a szélben, és nem utolsó sorban a korszakot jellemző, A kőfalak leomlanak.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várt-negyedet és a Dunahidakat érintik. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton. Buszsávot nyitottak a múlt héten a Villányi út előtt a következő 1 évre. Lezárás van a 3. kerületben továbbra is az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még a fővárosban, a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton, valamint van egy útszűkület a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután a legfontosabbat időről időre azért elmondom, nagyon-nagyon rég mondtam már azt, amit 3 óra után pár perccel, hogy ez a hét olyan különlegesen alakul, hogy hétfő, kett, szerda után 4 darab vasárnap jön, de ha valaki nagyon szigorúan veszi, akkor legyen a csütörtök egy vasárnap, legyen a péntek egy vasárnap, legyen a szombat szombat, és utána megint jön egy vasárnap, aki pedig előtte, utána, közben, alatta szabadságon van, az pedig az élet császára. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncsek Krisztián vagyok. Egy órával ezelőtt mondtam az esőhelyzetet. Az északi középhegység vonzás körzetében a legtöbb helyen megszűnt az eső, a keleti ország részben továbbra is teljesen ismeretlen, ez a teljes alföld területe, déli országhatár, délkeleti országhatár, keleti országhatár, és még egy picit az északkeleti országhatár is, sőt, nem is picit, nagyon. Szóval, hogy az ország nyugati felén a legtöbb helyen csepereg valamiféle eső, ez sem általános jelenség, a Balaton környékén például az elmúlt egy órában teljesen elállt és megszűnt, és a Kisalföldön sincs ilyen. Szombathely környékén talán van, Körmend környékén talán van, a Bakony térségében van, és közelít a főváros felé. Szentendréről például már azt írták nekem, hogy gyenge eső van, ugyanígy Acsa, illetve Romhány környékéről, Bicske, Oroszlány, ezeken a területeken mind-mind esik az eső. Útinform, legfrissebb az M0-as autóúton az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon, a 45-ös kilométernél lévő Ecser csomópont kihajtónál több kamion ütközött össze, a sérült kamionok már a leálló sávon vannak, mellettük két sávon haladnak a járművek, az erős forgalom miatt már az M4-estől torlódik a teljes M0-as, teljes forgalma, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM az elmúlt években az 50 éves munkásságot nagyon-nagyon sokszor emlegettük itt a Rock FM-en az Eddával kapcsolatban. Ha kimondjuk ezt az egy szót, akkor is különböző korszakokra emlékszik mindenki, a bakancsos Edda korszakra, a 80-as évek gigaslágereire, átlépés a 90-es évekbe, ami ugye Magyarországon a könnyű zenében, a rock zenében is valamiféle változást idézett elő, de hát összességében a könnyű zenében, míg a pártállami idők a 80-as évek végéig tartottak, az úgynevezett liberalizáció a könnyű zenében is a 90-es évektől kezdődött. Az Edda művek 1988-as lemeze az Edda művek 7-es, ez volt az első Edda album, amely címet is kapott a sorszámozáson kívül, borítóján fekete háttéren az éneklő Pataki Attila látható, az Erőlapa CD-s és a Bakelit kiadáson minimális mértékben eltér a lemez változaton, más az album cím betűtípusa, és szerepel rajta a 7-es szám. A hátlap ezzel szemben teljesen más. Jóval egyszerűbb, és csak a lemez változatról látható egyik fénykép kapott rajta helyet, a többi fénykép egy része a CD borító belső részére került. Ez a lemez egyértelműen a társadalmi politikai fordulatra hívja fel a figyelmet, a lemez nyitó, egyben címadó dalának felütése agresszív, az emberek nem barátkoznak, magányosak, ez a változó időkhöz való alkalmazkodás, hiszen ki tudja, mit hoz a holnap. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a számítógéppel ellenőrzik a társadalmat, a jól lakott pöffeszkedők, a szabadság pedig olyan messze van, hogy csak az álom képes felidézni. A zárószám pedig a fohász a panelrengetegben felnővő fiatalokért szól, hogy ne csalódjanak a jövőben, nem úgy, mint szüleik, nagyszüleik, akik az akkor már összedőlni látszó pártállami rendszert szenvedték el, ezáltal a korai rendszerváltás egyik meghatározó dala lett. Edda fohász a Rock FM-en.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertírsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton. Buszsávot nyitottak a múlt héten a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben továbbra is az Angel Breeze úton. Időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában. Szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még a fővárosban, a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton, valamint van egy útszűkület a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM hétfőre itt a hidegfront, amely elsősorban a délutáni és esti órákban érezteti a hatását, és a délután és az este folyamán az ország legtöbb helyén zápor, zivatar, dörgés, villámlás is kialakulhat, a hidegfront pedig főként kedre érezteti a hőmérséklet változást, 17 és 25 fokot, miközben a hétfői maximum 30 fokos volt, de aztán visszatér az augusztusi nyár, szerdán kezdetben rengeteg napsütéssel, 19-30 fokkal, ebben ugye mindig a reggeli kezdés is benne van, és 22-34 fokokkal augusztus 20-ára és 21-ére, a hosszú hétvégén nagyjából 30-34 fokos csúcsokban az igazi augusztusi nyarat élvezhetjük majd.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

3-9 Rock FM diszkódal következne a Rock FM-en, hogyha azt mondom, hogy Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, de hát persze diszkót a szószoros értelmében nem játszunk, bár vannak határesetek, Queen, Another One Bites the Dust, és még a Pink Floyd is ide sorolható lenne félig meddig azzal, hogy Another Brick in the Wall. Na jó, vissza az eredeti kerékvágásba, volt az Animals dala a 60-as évekből, eredeti címmel Don't Let Me Be Misunderstood, szerintem a saját idejében egész jó sláger volt, de talán csak fele annyira nagy siker, mint később a diszkókorszakban 1978 körül a Santa Esmeralda feldolgozása. Persze, hogy mindenki, vagy legalábbis a legtöbben ezt ismerték, ez maradt meg akár évtizedekkel később is a köztudatban. Én az eredeti az Animals-től a Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton. Buszsávot nyitottak a múlt héten a Villányi út előtt a következő 1 évre. Lezárás van a 3. kerületben továbbra is az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még a fővárosban, a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton, valamint van egy útszűkület a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton. Buszsávot nyitottak a múlt héten a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben továbbra is az Angel Breeze úton. Időszakos korlátozás van a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában. Szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még a fővárosban, a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt és a 2. kerületben a Törökvész úton, valamint van egy útszűkület a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Pest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hétfőre itt a hidegfront, amely elsősorban a délutáni és esti órákban érezteti a hatását, és a délután és az este folyamán az ország legtöbb helyén zápor, zivatar, dörgés, villámlás is kialakulhat, a hidegfront pedig főként kedre érezteti a hőmérséklet változást, 17 és 25 fokot, miközben a hétfői maximum 30 fokos volt. De aztán visszatér az augusztusi nyár, szerdán kezdetben rengeteg napsütéssel, 19-30 fokkal, ebben ugye mindig a reggeli kezdés is benne van, és 22-34 fokokkal augusztus 20-ára és 21-ére, a hosszú hétvégén nagyjából 30-34 fokos csúcsokban az igazi augusztusi nyarat élvezhetjük majd.

103.9 Rock FM, a világ kedvenc reket hangó énekesnője évtizedekre, Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő, aki már a 70-es évek végén olyanokat énekelt, mint az It's a Heartache, a pályafutás csúcsa pedig ez a dal, 1983-ból a Total Eclipse of the Heart. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, búcsúzásom Dire Straits és a Sultans of Swing, Bűri Szili a műsorvezető most 8 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok és mindenkinek jó estét kívánok, augusztus 17-e van, azaz kérem szépen az év 229. napja, vagyis 130 nap van hátra még az évből. A mai nap fő névnaposa a Jácint, ugye a leghíresebb Jácintuk a Juhász Jácint, de köszönhetjük például a Hetényt és a Rékákat is. No, lássuk azt mondja, a Jácint görög eredetű név, amely a görög mitológiából ismert. Augusztus közepén már érezhető, hogy lassan közeledik az ősz, de azért még bőven van nyár, ráadásul ma a fekete macskák világnapja is van, nagyon fontos. Szóval, aki ma a fekete macskát lát, ne ijedjen meg tőle, inkább simogassa meg, ha nem szalad el tőle. De az is egy nagy kérdés, hogyha amikor fekete macskát láttok, milyen babonákat szoktatok csinálni. Én például megfogok egy gombot a ruhadarabba, valamelyik ruhadarabomon, és elszámolok csukott szemmel 10-ig. Ennek mi értelme van? Azt nem tudom, de nem merem kihagyni.

103.9 Rock FM, lássuk, hogy ki a max született bárányunk. Például augusztus 17-én született a világhírű színész, a hollywoodi filmtörténet egyik legmeghatározóbb színésze. No, hát mondjuk ki, Robert De Niroról van szó. 1943-ban New Yorkban látta meg a napvilágot, és olyan fantasztikus filmekben játszott, mint a Taxisofőr, vagy a Keresztapa 2, Szarvasvadász, Nagy Menő, Kaszinó, Istenem, miért mindig ilyen mafiózó szerepek jutottak ennek a férfinek? Nagyon szerettem, de azért voltak vígjátékai is bőven. Martin Scorsese rendezővel különlegesen legendás párost alkotnak, nagyon szerették egymást. Robert De Niro híres arról, hogy elképesztően alaposan készült a szerepeire. A Taxisofőr című film kedvéért például taxisofőrként dolgozott New Yorkban, hogy testközelből ismerje meg a karaktervilágát. Nem véletlen, hogy Robert De Niro neve mára egyet jelent a színészi mesterséggel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Tudtátok, gyerekek, hogy 1959. augusztus 17-én egy egészen különleges postai kísérlet történt. John Wise, amerikai léghajós, hőlégballonnal indult útnak, és 123 levelet vitt magával. A célja az volt, hogy Lafayette-ből New Yorkba juttassa el a leveleket. Körülbelül 44 kilométeres út állt előtte. Ma természetesek vesszük, hogy egy üzenet másodpercek alatt eljut a világ másik felére. Akkoriban viszont az is óriási ötletnek számított, hogy leveleket egyáltalán a levegőben szállítsanak. A kísérlet jól mutatja egyébként, hogy mennyire régi az ember vágya arra, hogy gyorsabban és még gyorsabban és még gyorsabban és még messzibbre juttassa el az üzeneteit. Most meg már ott tartunk, hogy igazából meg kell gondolnunk, hogy mikor nyomjuk már a gombot, mert utána már másodpercek múlva látja az ügyfél.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

1039 Rock FM, 1849. augusztus 17-e, a magyar történelem egyik drámai napja, mert Damjanich János honvéd tábornok ezen a napon adta át Arad várát az orosz csapatoknak. Ugyanezen a napon Kossuth Lajos elhagyta Magyarországot Orsovánál. Néhány nappal korábban, augusztus 13-án történt meg a világosi fegyverletétel, amely gyakorlatilag lezárta az 1848-49-es szabadságharc katonai küzdelmét. Augusztus 17-e tehát már a szabadságharc utáni összeomlás egyik fontos állomása volt. Kossuth és követői elhagyták az országot, a honvédsereg vezetőinek jelentős része pedig hamarosan súlyos megtorlással nézett szembe.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Augusztus 17-e Indonézia függetlenségének napja. 1945-ben ezen a napon kiáltották ki az ország függetlenségét. És Indonézia földrajzilag elképesztően érdekes hely. Több mint 17 ezer szigetből áll, és a világ egyik legnagyobb szigetországa. Területén található több aktív vulkán is, hiszen az ország a csendes óceáni tűzgyűrű része. Ráadásul itt található Jáva, Szumátra, Borneo és Új-Guinea része is. Indonézia olyan hatalmas területen fekszik, hogy három időzónán is áthalad. Vagyis amikor az ország egyik részén felkel a nap, máshol már jóval előrébb jár az idő.

103.9 Rock FM. Gyerekek, megmondom, hogy miért is fontos a reggeli fény. Egy egyszerű, mégis nagyon hasznos egészségügyi tipp ez. Reggel menjünk ki természetes fényre. A reggeli fény segít beállítani a szervezetünk belső óráját, vagyis a cirkadián ritmust. Ez hatással van arra, hogy reggel mikor leszünk éberek, és este mikor kezdünk el álmosodni. Nem kell órákig napozni, már egy rövid séta vagy néhány perc a szabadban is hasznos lehet. Ha pedig egész nap zárt helyen mesterséges fényben dolgozunk, este pedig órákig nézzük a telefon kijelzőjét, ugye? Könnyen összezavarhatjuk ezt a természetes ritmust. Szóval mondom, a szabályt reggel sok-sok napfény, este pedig kevesebb képernyőidő. Egyszerű recept a jobb alváshoz.

0: 93.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

93.9 Rock FM. Gyerekek, olyat mondok, el se fogjátok hinni. Persze először meg kéne ugye tippelni. Mikor indult meg a közlekedés a Filatorigát és a Szentendre közötti hévvonalon? A pálya 16,3 km hosszú. Tehát ez a tippünk, mikor indult meg a közlekedés a Filatorigát és a Szentendrei hév között? Most itt lehet 50-es évek, 60-as évek? Vagy már a 30-as években elindult? Vagy mondjuk már az 1800-as években elindult? Hát figyelj, most kapaszkodj meg! 1888. augusztus 17-én indult meg a közlekedés a Filatorigát és Szentendre közötti hévvonalon. 16,3 km hosszú a pálya, vagyis a ma jól ismert Szentendrei hív története több mint 130 évre nyúlik vissza. Érdekes belegondolni, hogy amikor ma felszállunk a hívre, pont olyan érzésed van, mintha azóta semmi sem változott volna.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy augusztus 17-én 1978-ban egy különleges expedíció indult útnak Afrikába. A brit Benedict Allen és társai a Nílus forrásvidékének feltérképezésére vállalkoztak. A Nílus eredete évszázadokon keresztül komoly földrajzi rejtély volt, és még ma sem teljesen egyszerű megválaszolni. Pontosan melyik folyót tekintsük a világ leghosszabb folyója kezdetének, ugye itt eleje nagyon fontos. A Nílus két fő ága, a Fehér Nílus és a Kék Nílus Khartoumnál találkozik, majd együtt haladnak észak felé Egyiptomon keresztül, egészen a földközi tengerig. Érdekes, hogy a folyó olyan területen is keresztül folyik, ahol alig esik eső. Egyiptom nagy része ugye sivatag. A Nílus nélkül gyakorlatilag nem létezne ez a civilizáció, amelyet ma az ókori Egyiptomként ismerünk.

otthona. 103.9 Rock FM.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

93 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1914. augusztus 15-én nyitották meg hivatalosan a Panama csatornát, de augusztus 17-éhez is kapcsolódik egy fontos történet, mert hogy ezen a napon haladt át rajta az egyik első nagyobb kereskedelmi hajó. A csatorna óriási változást hozott a világkereskedelemben. Korábban egy Európából Ázsiába vagy Amerika egyik partjáról másikra tartó hajónak meg kellett kerülnie Dél-Amerikát, vagyis a Hornfokot. A Panama csatornával viszont egy hajó átkelhetett az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között, több mint 12.000 kilométeres kerülőt megspórolva bizonyos útvonalakon. Ma is a világ egyik legfontosabb mesterséges vízi útja, és évente hajók ezrei használják. Egy keskeny csatorna, amely gyakorlatilag átrajzolta a világ tengeri kereskedelmének térképét.